0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

bennem. Én hagyom a dégyen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom hol is a cél, és

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostatva. Jodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

Tudtad, hogy egy nyári napon egy autó belső hőmérséklete akár 10 perc alatt 10-15 fokkal is emelkedhet? Ha odakint 30 fok van, az autóban rövid idő alatt akár 50-60 fok is lehet. A szakemberek szerint Európában minden évben több tucat gyermek, illetve háziállat kerül életveszélyes állapotba azért, mert egy időre az autóban maradt. Sokan úgy gondolják, hogy át csak 2 percre ugrom be a boltba, vagy egy kicsit lehúzom az ablakot, az elég lesz. De sajnos ez nem így van. A résnyire nyitott ablak alig csökkenti a felmelegedést, miközben a gyermekek szervezete sokkal gyorsabban túlmelegszik, mint a felnőtteké. Egy csecsemő akár néhány perc alatt főgutát kaphat. A tünetek között szerepelhet a szédülés, a bágyadtság, a zavartság. Súlyos esetben pedig az eszméletvesztés is. Ha gyermekkel utazol, mindig ellenőrizd, hogy senki sem maradt a járműben. Érdemes a hátsó ülésre tenni egy olyan tárgyat, például táskát vagy telefont, amelyet biztosan magaddal viszel. Így kisebb az esélye annak, hogy megfeledkezz valakiről. Ha pedig olyan autót látsz, amelyben kisgyermek vagy állat van bezárva a hőségben, ne menj el mellette közömbösen. Azonnal próbál segítséget hívni, vagy értesítsd a hatóságokat. Ne feledd, a forró autó percek alatt életveszélyessé válhat egy kisgyermek számára. Ez volt a Nyári Mix.

0: szív zsenetán.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Topik.
1: Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökké való Istenünk, mennyi édes atyánk, hála szíve köszönjük te néked, hogy ma is eléd járulhatunk házadban, eléd borulhatunk. Hála szíve köszönjük, Urunk, hogy várhatjuk őszinte szívvel a te szabadnak erejét, a te vezetésedet. És köszönjük, hogy valóban ott vagyunk a te gondolataidban, és azon vagy, hogy szavaddal éltes formáj tisztogass. Kérünk téged, engedd, hogy a te szavad átjárja életünket. És bár halljuk, ahogy énekeltük is, Urunk, halljuk sokszor, de oly sokszor olyan gyengék vagyunk ahhoz, hogy a te szavad valóban meghatározó legyen. Kérünk, munkálkodj bennünk, és győzd le mindazt, ami ellene szól. Hadd legyünk a te dicsőségedre mai nap is. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom. Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből harmadik rész, 8. verstől a 13. versekig. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvűek, nem sok borivásban merültek, nem rút nyereségre vágyók, kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. Ezek is először megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Feleségeik hasonlóképpen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hűek legyenek. A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, akik gyermekeiket, tulajdon házaikat jól igazgatják. Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben. Amen. Kedves testvérek, a mai napi ige szakaszunk azzal kezdődik, hogy hasonlóképpen. Tehát ebből kiindulva érezhetjük az összekapcsolódását, miszerint pár verse korábban a püspökről beszél, és amit ott leír, tulajdonképpen azt mondja, hogy hasonlóképpen a diakónus is, sok mindenben átfedés szemlélhető. Ugyanakkor mai reggel talán jó azon elcsendesedni, hogy maga egy gyülekezet, az egyház, a maga felépítésében, struktúrájában mennyire megváltozott, és mennyire más attól, amit itt a levelekben, vagy a Szentírásban olvasunk. Azt is meg kell állapítanunk, hogy ebben az időben, amikor még Pál gyülekezeteket alapít, gyülekezeteket indít, akkor természetesen nem lehetett ekkora nagy szerkezeti felépítésű egyház, hisz azt láthatjuk, hogy különböző községekben, helységekben, városokban egy-egy kis gyülekezet alakul, és ezeknek a kis gyülekezeteknek az élete elég különálló, egyedülálló, és majd csak a későbbiekben kapcsolódnak egyre jobban össze. Bár Pál személye kifejezetten ennek az összekapcsolódásnak a biztosítéka, mert az, hogy ő leveleket ír, ezek a levelek körbejárnak, így tudnak egymásról, összekapcsolódnak, Pál folyamatosan hírt kap, kér minden gyülekezetből, és ezért valamennyire, ha nincs is személyesen jelen, több levélben, ahogy itt is majd Timóteussal kapcsolatosan a holnap ige szakaszban kiderül, ott van benne a vágy, hogy ő személyesen is ott legyen, tapasztaljon, de Ennek ellenére még elég különállóak, és a felépítésében is talán egy picit más. Aminek talán van egy előnye, és van hátránya. Tehát az, hogy Isten kegyelméből a kereszténység nagyon hamar, harmadik század végén államvallásként Rómában elindul, mint a futótüzés, és nagyon-nagyon sokan lesznek keresztyénekké. Az, hogy Isten kegyelme, hogy szinte minden nemzethez elér az evangélium, gondoljunk csak a saját nemzetünkre, Krisztus után 900, vagy egy kicsit későbbiekben először görög, aztán római vonal, kereszténység, de az, hogy Isten kegyelméből ehhez a nemzethez is elér, és ugyanígy más nemzetekhez. És ebből kifolyólag látjuk, mivel egyre növekedett, tehát egy idő után olyan kihívásokkal szembesült, amire valamilyen formában reagálni kellett. Ezekben természetesen az egyháztörténelemben láthatunk nagyon sok negatív reakciót is, negatív lépéseket, de szerkezeti felépítésében sok mindenben talán szükségszerű volt, hogy ilyen felépítés legyen. Miért is volt ez a bevezető? Azt láthatjuk, hogy Pál apostol Timóteusnak először arról beszél, hogy püspök, aztán arról beszél, hogy diakónus. Ugyanakkor mind a két tisztséggel kapcsolatosan még itt látható, hogy nem azt a tartalmat hordozza, amit ma. Püspöknél ugye azt látjuk, hogy őrálló, felügyelő, vezető, tehát ilyen jelentéssel bír, és egy adott gyülekezetre nézve elöljáró vezető. A diakónus pedig szolgálatot végző. Tehát ezt jelenti eredetileg a szó, hogy szolgálatot végezni. Tehát mind a kettőt, ha látjuk, egy gyülekezetre alkalmazva, arról beszél, hogy maguk közül a gyülekezetben legyen, aki őrállóként odafigyel, vezeti, lelkileg, fizikálisan meghatározza az irányokat. A diakónusoknál pedig azok a gyülekezeti életben azok a szolgálatok, amik nagyon egyszerű módon mindennémű szükségre való testvéri válasz. Tehát ez a kettő, ami ott van. Ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy akár püspök, akár diakónus kérdésében, gyülekezeti életben nem státuszokról beszélünk. És talán itt van a ma egyházának a óriási kísértése, hogy egyházként egy olyan felépítésben élünk, amiben státuszok vannak. Amikor akár lelkész, akár presbiter, akár diakónus, akár bármilyen szolgálattevő, tehát megvan egy bizonyos hierarchikus felépítés, és ezekre a státuszokra épül. És elfeledkezünk arról, hogy tulajdonképpen nem ez a felépített státusz, amit betöltünk, hanem gyülekezet, egyház, az nem emberi kreálmány, nem a mi igényeinknek megfelelően egy felépített valami, hanem az egyház, a gyülekezet, az Istennek az elgondolása az ő népével kapcsolatosan. És itt van az óriási különbség, hogyha az ember a szívében időközönként erre úgy rácsodálkozik és forgatja a szívében, hogy itt vagyok egy gyülekezetben, van egy bizonyos státuszom, egyháztagként, szolgálattevőként, presbiterként, vagy bármi lelkészként. Ha van egy státuszom, akkor ez azt jelenteni a Szentírás alapján, hogy keresnem kell szüntelen Jézus Krisztusnak az akaratát, mivel ő alapította, mivel ő tartja fent, mivel tőle függ, mivel az övé. Nagyon sokszor talán az az érzése az embernek, hogy egy kicsit úgy kisajátítottuk Istentől az egyházi szerkezetet, és mi próbálunk rendelkezni azzal, elfeledkezve arról, hogy hát mi csak ideiglenes megbízott szolgák vagyunk. És olyan húsba vágó, amikor ilyen mondatot hallok, hogy például a presbitérium az nem más, mint egy döntéshozó testület. Ledöbbenet. A Szentírásban nem olvasunk ilyen testületről, ahol döntéshozó testületről beszélnénk. Olvasunk a püspökről, akinek az életével kapcsolatosan, ma mi nagyon hangsúlyos, nem emberi normák szerint kell meghatározni egy vezetőnek, egy püspöknek a vezetését, a szolgálatát, hanem, ahogy tegnap szó volt róla, a jelleme, amit Krisztus formálhat. Tehát nem az ékes beszéd, nem a tekintélyes megjelenés, a jó kiállás, nem ezek a meghatározóak, hanem azok a belső tulajdonságok, amik Krisztus kezében formálódva ragyoghatják, túlmutathatnak Jézus Krisztusra. Ugyanúgy a diakónusnál érdemes azon elgondolkodni, hogy például, ha az ember utána néz, akkor olvasunk egy ilyen történetet a Szentírásban, ami kifejezetten a diakónusokkal kapcsolatosan beszél. Az apostolok cselekedetében láthatjuk azt, hogy van egy helyzet az első gyülekezet életében. Azokban a napokban, mikor tanítványok szaporodának, támad a görög zsidók között panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülök való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. Annak okáért a 12 egybegyűjtve a tanítványok sokaságát mondának, nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, asztalok körül szolgáljunk. Választhatok azért, atyám fiai, ti közületek 7 férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik szent lélekkel bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosak maradunk könyörgésben, az igehirdetés szolgálatában. Tudjátok, az eredeti szövegben nem szerepel az, hogy diakónus. Nem az van, hogy választhatok diakónust, hanem itt a szó, a diakónus szónak az igei formája, szolgálat, szolgálók. Sőt, az apostolok magukról mondják, mi pedig maradunk az ige diakóniájánál, szolgálatánál. És ez az óriási különbség, amikor kísértésként helyt adunk annak, hogy nem az Isten elgondolása szerinti egyházi felépítésben töltünk be valamilyen szerepet. Nem véletlen hangsúlyozza Pál Timóteusnak az, hogy például a diakónussal kapcsolatosan mik azok a jellembeli fontos megállapítások, aminek alapján szolgálhat. És akkor most menjünk lépésről lépésre. Ugye a püspökkel kapcsolatosan azt olvashattuk, hogy igaz ez a beszéd, ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván. Mai napig ezt szakaszunk, hasonlóképpen. Azaz, hasonlóképpen a diakónusok. Tehát ebből kell kiinduljunk, hogyha valakiben ott van a hálából fakadó tennivágyás Krisztusért, ha ott van bennem az, hogy én valamit vissza akarok adni és szolgálni akarok, ez egy jó, nem elvetendő, sőt, kívánatos. Azt mondja az ige, hogy jó dolog, ha valaki ilyet kíván, ha ott van vágyakozásként a szívében. És ezt jó mai reggel úgy forgatni magunkban, hogy mennyire van ott a szívemben annak a vágya, hogy szolgáljak. Nem annak, hogy elismerjenek, hogy észrevegyenek, hogy státuszom legyen vagy van, hanem mennyire van a vágyakozás szívemben őszintén, hogy én szolgálni szeretnék Isten népe között. Aztán miután ezt úgy elmondja Isten igéje, azzal folytatja, hogy először is tisztességesek legyenek, tiszteletre méltóak legyenek. Tiszteletet. Tiszteletről beszél. Egy gyülekezet közösségében, ha az apostolok cselekedeténél járunk, ott ugye azt mondja, hogy ha szolgálattevőket választottok, válasszatok hetet, és ezek a szolgálattevők, diakónusok, ezek Szentlélektől, Szentlélekkel telítettek. Ezzel kimond egy nagyon fontos dolgot, ahhoz, hogy egy gyülekezet közösségében egy szolgálattevő tiszteletre méltó legyen, ahhoz az szükséges, hogy az Isten szent lelke munkájának következtében látszódjék az életében. Aztán a következő nem kétnyelvű. Hát erről ritkán beszélünk, de egy óriási kísértés a keresztény embernek. Mi is ez a kétnyelvűség? Pletykálkodás. Amikor két ember találkozik, és a harmadik egy percen belül téma, negyedik, ötödik ember. Vagy valamilyen hírt hallok, és azt rögtön meg kell osszam. Hát a szolgálattevőnek a feladata nem ez. Ha te szolgálni akarsz azok irányába, akik rád vannak bízva, akkor nem lehetsz kétnyelvű. Nem adhatsz helyet a pletykának. Nem adhatsz helyet a hírhajhászásnak. Hanem ezzel szemben ne legyen kétnyelvű, és azzal folytatja, nem sok borivásba merültek, nem rutnyereségre vágyók. Kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel? Hit titka, tiszta lelkiismeret. Hit titka, amit Isten Szentlélek által kinyilvánít. Mi is ez a titok? Máshol a Szentírás beszél, Pál különösen beszél erről, hogy az, hogy Isten fia megjelent testben ebben a földi világban. Hogy már a világ megalapítása előtt Isten gondolataiban ott volt az ember, hogy Jézus Krisztusban megadta a kiútat, megadta a választ az ember bűneire. Hogy Jézus Krisztus magára vette az ember bűnét, odaállt Isten ítéletébe. Na ez az a érthetetlen titok, ami ebben a világban egy érthetetlen dolog, mert mindennel ellentétes. Az önfeladás, önátadás, önlemondás, áldozat. Ez óriási titok, mert felfoghatatlan. Azt mondja, hogy ebben, aki Istennek akar szolgálni, aki azok között akar szolgálni, akik az én népem, akik hálából tenni akarnak, azoknak a Szentlélek által megnyílt titok, annak a tudata, bizonysága, hogy nem csak, hogy Isten Jézus Krisztusban mindezt véghez vitte, hanem annak a felismerése, hogy ezt én értem, engem érintve, hogy mindebben ott van az én nevem. És ha ennek a felismerése ott van, azt mondja, tiszta lelkiismerettel. És itt emelődik a tét keresztény emberekként. Ismerve a megváltás titkát. Mit jelent számomra a megismert titoknak a megélése? Itt van sokszor az ellentmondás. Ha egyszer Jézus Krisztus megváltott, örök élettel ajándékozott meg, akkor lehetetlen, hogy ne legyek diakónussá, ne legyek püspökké, ne legyek szolgálattevővé. Mert ez ezt eredményezi, mert valami olyan indul el, ami szintén nem emberi, annak elég izzadságize van, amikor valaki le akar másolni, és minden más okból szolgálattevővé válik. Az visszatetsző. De amikor Isten vesz le a lábamról, amikor megragadja a szívemet, és valóban egyszer csak felgyúl a hála a szívemben, hogy Uram, szeretlek, és itt az életem, használd. Akkor azt mondja, hogy titok megismerése és tiszta lelkiismeret. Tiszta lelkiismerettel, a gyülekezetben való forgolódásommal kapcsolatosan, annak a tudatában, hogy Krisztus meghalt értem. Na, ennek az egymás mellé tétele. Tudok tiszta lelkiismerettel nem szolgálni? Tudok tiszta lelkiismerettel félvárról venni? Tehát ezek, azt gondolom, nagyon fontos kérdések, mert hangsúlyozom, a Szentírásban a státuszokról, az ilyen megnevezésekkel, mint püspök, diakónus, vén, tehát ezek nem egy statikus jellegű státuszok, hanem az Isten kezében egy dinamikus státusz, amiben ott van folyamatosan az elevenség, mert Krisztus lelke, akiben mozog, az nem tud helyén ülni. Annak mindig a tiszta lelkiismeret kérdéseként ott van az, hogy Uram-e mai nap is, miben akarsz engem használni? Uram-e mai nap is, mennyi minden bennem engedtem, hogy használj engem? És nem kell ehhez az a státusz, hogy lelkész, hogy diakónus, hogy püspök legyen, hanem Krisztus lelkének a munkája az én szívemben. Tehát miután ezt úgy meghatározza, hogy hasonlóképpen a diakónusok is milyenek legyenek, megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha fedhetetlenek. És itt egy nagyon érdekes dolog fogalmazódik meg. Itt már nem csak az egyénnek a tiszta lelkiismeret kérdéséről van szó, hanem gyülekezet közösségileg, hogy tekintünk egymásra. Azt mondja, hogy megpróbáltassanak, szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Tehát nem csak az van, hogy én megismertem Krisztus titkát, megváltás titkát, és innentől kezdve ott vagyok, és én csinálom. Nagyon fontos meglátni azt, hogy itt ez a megpróbáltatás, ez az eredeti jelentésében a tűzben próbált arany. És így már egészen más, mert itt nem csak arról van szó, hogy látom, és abból következtetek, hanem sokkal mélyebb dologról. Az, hogy gyülekezet közösségében, hit próbájában. Látom, hogy betegségét hogy viseli. Látom, hogy viszonyul az emberekhez. Látom, hogy Isten házában mit jelent számára a szeretet gyakorlás. Tehát maguk a megnyilvánulások, ezek azok, amik talán sokszor nem is tudatosan, de megpróbáltatunk. Ahogy látják az emberek, hogy te templomba járó emberként. A világnak sokszor vágyja ez, hogy ő jár templomba. Hát én azért nem megyek, mert ő templomba jár. Hát miféle ember az? Megpróbáltatott. És természetesen van ennek egy másik oldala is, a rossz indulata, annak a nem megértése, hogy valakinek az életébe belenyúl Krisztus, ez mind igaz. De azt mondja, hogy ahhoz, hogy Krisztus népe között idézőjelben egyet előrébb lépjen, ami egy óriási kiváltság. Tehát arról beszélünk, hogy egy gyülekezet közösségében egy kiemelkedő pillanat, például a presbiter választás, egy diakónus választás, egy lelkész választás. Ezek fontos dolgok, de ezeket szem előtt tartva tisztában vagyunk vele, hogy ez a kiváltság, ez mivel jár? Akire többet bíztam, többet kérek számon. Ez a több egyetlen egy dologban összpontosul, szolgálat kérdésében. mennyire jellemző az én életemre, hogy keresem Isten akaratát, és szolgálatban előjáró vagyok. Előrébb lépek. Aztán diakonusok, egyfeleségű férfiak. Ja igen, itt még fontos a 11. vers, feleségeik hasonlóképpen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek. Ugye érdekes dolog azt látni, hogy diakónussal kapcsolatosan itt úgy tűnik, mintha csak férfiakról lenne szó. És már az első gyülekezetben is tudunk diakónusszáról, Fébéről, tehát van akkor is, volt akkor is, tehát nem ellentmondásban van ez, hogy kerül egy asszony, egy hölgy ebbe a szolgálatba, de amit vele kapcsolatosan is mond, az, hogy feleség nem birtok viszonyban van az eredeti szövegben, hogy ha feleség, hasonlóképpen tisztességes legyen. Itt a magyar fordításban úgy látjuk, mintha egy birtokviszony lenne, hogy valaki diakónusnak a feleségéről van szó. Pedig itt arról is szó van ebben a szövegben, hogy ha feleség a diakónus. Tehát akkor is tisztességes legyen. Tehát nincs ellentmondás. Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak, sok bizodalmat Jézus Krisztusban való hitben. Sok bizodalmat Jézus Krisztusban való hitben, és ezt húzom alá utolsó gondolatként. Itt arra teszi a hangsúlyt, és azzal fejezi Pál, hogy egyrészt, amikor Isten eszköze lehetsz, bármilyen státusszal, akkor ez rád nézve is egy kiváltság. Azt mondja még egyszer, mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak. Tisztelet övezi. Amikor egy gyülekezetben egy presbitert úgy lát a gyülekezet, hogy ő valóban szolgálatra kész, nem uralkodó, nem státuszban, nem döntéshozó, akkor egy tisztelet övezi. És ez az egyik oldala, de a másik oldala pedig az, hogy sok bizodalmat Jézus Krisztusban való hitben. Tisztelet és Krisztussal való kapcsolatában egyre erőteljesebb. És itt van egy nagyon fontos dolog. Ha azt akarom, hogy a Krisztusban vesztett bizalmam erősödjön, arányos feltétele azzal, hogy mennyire vagyok eszköze, mennyire tud engem használni, mennyire szolgálatkész az életem. Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak. És valahol ez a lelkület, ez a krisztusi lelkület az, amely az övéivel kapcsolatosan, az ő egyházában meghatározó feltétel kell legyen. Hát egy dolog biztos, a mai reggel ne másokra gondoljunk. Magamra, mint lelkész. Magadra, mint presbiter, magadra, mint diakónus, magadra, mint diakónus olyan értelemben, hogy Krisztus szolgálja. Ilyen értelemben. Én kívánom, hogy ez a krisztusi lelkület ne csak egyes embereknek, hanem minél több ember szívében indítson, és munkálkodva készítsen arra, hogy gyülekezet közösségeként, ahogy a római gyülekezetről olvashattuk, az egész világon híre lett. Miért? Mert Krisztus kézzel foghatóan jelen volt köztük. Kívánom, hogy így legyen. Drága Urunk, hála szíve, köszönjük az igét. Köszönjük, hogy Pál apostolt használtad, hogy rajta keresztül szóltál. És tette ezt nem kiosztóan, hanem azzal a bizonysággal, hogy ő a legbűnösebb a bűnösök között. Hála szívvel köszönjük, hogy rámutatsz arra, hogy nem másokat kell lássunk, hogy ki, hogyan, miért tesz, hanem amikor szólsz, akkor egyénileg mi rólunk szólsz, én rólam szólsz. Hálás szívvel köszönöm, Uram, hogy ezekben a megszólításokban, még ha feddés, még ha elgondolkodtató, még ha megítélő, akkor is a te kegyelmed ragyoghat fel, mert a te számodra nem közömbös, hogy megfásult, kiüresedett élet, szolgálattevő, hanem azt szeretnéd, hogy valóban lüktessen bennünk az az indulat, amely a te életedben volt látható. Kérünk, formálj minket, tisztogass minket, és tégy készé arra, hogy megtalálva magunk helyét, ne elismeréseket, ne státuszokat hangsúlyozzunk, várjunk, hanem hadd legyünk ott te mögötted, ahogy te szolgáltál, teljes alázattal és atyára való figyelésre. Késztesse erre, munkálkodj bennünk, tégy készé, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szentelje meg mindnyájunkat. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тароцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvésére.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Галерея Угорського дому Мункачі Міхай.
1: A Mункачі Міхай Magyar Ház galériája.
2: Becske József Lajos kárpátaljai költő és grafikus fisk szülötte, aki a művészetek iránti vonzalmát már gyermekkorában megmutatta. Tanulmányait a helyi Kölcsei Ferenc középiskolában kezdte, miközben a zeneiskolában a klarinét 5 éves képzését is elvégezte. Saját vallomása szerint korán kialakult erős rajzkészsége, amely miatt az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában folytatta tanulmányait. Bár a képzőművészet és a zene végig meghatározó szerepet játszott életében, különösen Van Gogh és Csontváry alkotásai hatottak rá, végül a költészet vált legfontosabb kifejezési formájává. Írásaiban a hiteles, őszinte önkifejezés keresése áll a középpontban. Első versei az Együtt című folyóiratban jelentek meg, a Magyar Írószövetség kárpátaljai írócsoportjának lapjában. Később illusztrátorként is közreműködött, többek között az Újvetés című antológiában és saját köteteiben is. Alkotásaiban a költészet és a vizualitás szoros egységet alkot, így munkái egyszerre irodalmi és képzőművészeti élményt nyújtanak.
0: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки Угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
3: Rovatunkat támogatta a Mункачі Міхай Magyar Ház és a Záhid Finance Group Kft.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásároslaménytól nem messze, mindössze egy kellemes kirándulásnyi távolságra találjuk Nyírbátort, ahol egy különleges kulturális időutazás várja a látogatókat. A város egyik kiemelkedő nevezetessége a Bátori István Múzeum, amely a híres bátori család örökségét és a település gazdag történelmét mutatja be. A múzeum egy történelmi hangulatú épületben kapott helyet, és már önmagában is egyfajta időkapu. Falai között a középkor, a reneszánsz és a későbbi korok emlékei is megelevenednek. A Bátori család egy meghatározó szerepet töltött be a térség és az ország történetében, birtokközpontjuk pedig Nyírbátor fejlődésének motorja volt. A kiállítások segítségével a látogatók megismerhetik, hogyan vált a település mezővárossá, milyen volt az élet a középkori birtokokon, és milyen kulturális örökséget hagytak ránk a bátoriak. A múzeum nem csupán tárgyakat mutat be, hanem történeteket mesél, egy letűnt kor mindennapjait, értékeit és emlékeit idézi fel. Nyírbátor ráadásul nem csak a múzeum miatt érdemes a figyelemre, a város híres gótikus templomai is a magyar építészet történet kiemelkedő emlékei közé tartoznak, így a környék egy igazán tartalmas kulturális kirándulást kínál. Ha tehát Vásárosnamény környékén keresünk egy rövid, de élményekben gazdag úticélt, Nyírbátor és a Bátori István Múzeum kiváló választás lehet, ahol a történelem nem a vitrinek mögött, hanem szinte kézzelfogható közelségben van jelen.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Első kérdésem az volna, és kérésem, kedves Erika és kedves Zoltán, hogy meséljek el nekem, illetve a rádió hallgatóknak, hogy hogyan ismerkedtek meg önök.
1: Hát valójában mi már gyerekkorunktól ismerjük egymást, ugye egy utcában nőttünk föl, úgyhogy gyerekként is sokat együtt lógtunk szó szerint.
0: Ugyanez az utca, ahol ugyanez, most érnek?
1: Igen, igen, csak egy pár házzal visszább laktam, és ugye ő, az öccse, meg az én bátyám, nagy bandázósok voltak, állandóan együtt lógtak, és hát így én is sokszor velük voltam együtt, úgyhogy igazából mi nem is tudom hány éves korunktól kezdve ismerjük egymást.
0: Jó, hát az ismerettség egy dolog.
1: Igen.
0: A hát szerelem meg más dolog.
1: Az meg megint, hogy az tényleg egy nagyon érdekes dolog, mert ami a legviccesebb az egészben az, hogy én gyerekkoromban visszaemlékszem, hogy legelőször bele voltam szerelmes. Tehát ő volt az első, akire én oda voltam érte, de nagyon sokáig, éveken át. Ő meg észre se vett engem, tehát igazából rám se hederített.
0: Ez hány éves korban volt?
1: Hát szerintem még igazából...
0: Hát ilyen óvodai
1: szerelem? Nem, hanem ilyen iskolás alsós, vagy már felső osztályban kezdtem, nem tudom, emlékszem pontosan. Csak azt tudom, hogy ő már egyetemen tanult, amikor Kanadába ment ki, és akkor nekem az úgy fájt, hogy elment, és nincs itthon olyan sokáig, nem volt itthon.
2: De csak 3 hét volt.
1: Hát ez a 3 hét, az nem neked csak 3 hét volt, de nekem az olyan hosszú volt, nem láttam sokáig.
2: Egy ifibe jártunk, tehát abban az időben, úgyhogy azért gyakran találkoztunk így is.
1: Aztán amikor én elkezdtem, illetve amikor elmentem a főiskolára, akkor kezdett el utána egy kicsit érdeklődni. És még volt egy olyan eset, amikor volt egy beszélgetésünk, akkor is éppen ifiről mentünk, vagy ifire jöttünk, szóval gyakran mentünk ugye együtt, megjöttünk együtt, és akkor így elkezdett velem beszélgetni. Azt hittem, hogy valamit akar esetleg, hogy közeledni, és aztán kiderült, hogy hát közölni akarta velem, hogy hát hogy az ő részéről ő nem akart tőlem semmi komolyat, így fejezte ki.
2: Barátként jól el volt.
1: Igen, tehát hogy barátként tekint rám. Ez itt ilyen forrózóanyként értelem.
2: Sőt, huginak.
1: Igen, volt olyan huginak is nevezett, és igazából, hát nyilván nekem volt kapcsolatom, aztán nem voltak hosszantartó kapcsolatok, de voltak. Neki is volt aztán, aki ez próbált közeledni, aki tetszett.
0: Ott álltunk a történetben, hogy Erika részéről volt egy vonzódás, aztán Zoltán ezt leütötte, hogy bármennyire is hugi, de ez marad így. Mind a ketten próbálkoztak más kapcsolatokkal, és akkor hogy lett ebből mégiscsak egy szerelem?
1: Az helyzet, amikor már ugye főiskolán tanultam, akkor időnként el is jöttél hozzám a főiskolára.
2: Jó, de hát honnan indultad, nem emlékszem. Amikor együtt jártunk, akkor eljöttem.
1: Igen, de mi nem jártunk együtt, amikor eljöttél hozzám, de nem is tudom, hogy miért. Már erre én sem emlékszem. Csak a lényeg az, hogy úgy éreztem, hogy kezd közeledni felém, és akkor meglepett a dolog, hogy fú, hogy létezik ez. És aztán kezdtünk igazából közelebből ismerkedni.
0: Erika elkezdett most már a Berekszenszi Egyetemre járni, akkor még ugye főiskola volt. Zoltán mivel foglalkozott akkor?
2: Te egyetemista voltam, hogy ezt már lefejeztem
1: akkor? Na, gimiben dolgoztam.
2: Már akkor dolgoztam a gimiben. Péterfalván.
0: Péterfalván a gimiben tanár volt.
2: Igen, volt, akit tanítottam.
0: Na, és akkor tényleg felidézhető, hogy lett ebből Berekszenszbe járás, és szia Erika, kezdetű mondatok.
2: Én gyakran voltam a Kriszék házban is, mert néhány dologban úgy segítettem a pályázatírásnál, meg milyen dolgoknál. Meg voltak ilyen ifjúsági találkozók, hétvégék, amiket ott szerveztek meg Berekszenszben, úgyhogy olyankor is. Volt, hogy hétvégére nem hazajöttem, hanem akkor ott voltam, és az én bent maradós hétvége volt. Talán akkor is találkoztunk.
0: Volt-e egy olyan pillanat, egy olyan felismerhető pillanat, amikor a vonzó fiatal nőt látta Erikába, még kapcsolaton kívül esetleg? Vagy tényleg ebben, bocsánat, én csak úgy álltam ottan, és történtek a dolgok, és hirtelen vőlegény lettem?
2: Valóban egy ilyen volt, hogy talán akkor is volt barátod, és akkor úgy volt, hogy úgy tűnt, hogy akkor elvisznek a faluból, és ez nekem úgy annyira nem tetszett már. Tehát volt egy ilyen emlékem, hogy nem, én azt akarom, hogy Erika itt maradjon mellettem a közelemben, akkor ez meg csak úgy lehet, hogy akkor kezdek komolyan érdeklődni iránta.
0: Igen.
1: Valami ezt én nem is tudtam így.
2: Valami ilyesmi így
0: rejlődik. Mire jó egy ilyen beszélgetés, ugye?
2: Mert azt fájlaltam volna, hogy elviszik innen közelről. Szerintem ez egy ilyen...
0: Tulajdonképpen a közös gyerekkor, ez a hugizás, a kismenyemezés a nagyszülők részéről, ez ültetett el egy olyan gondolatot benned, vagy érzést?
2: Hát ez addigra, ezen már túl voltunk, tehát én nem hiszem, hogy ez onnan gyökerezik, vagy esetleg valahol mélyen tudat alatt, de így konkrétan erre nem gondoltam így, hogy ez emiatt, csak hogy az akkori helyzetben, így önzőként.
0: Ahogy Erikára nézek, a jelenleg is mosolygós Erikára, akkor ez egy jó érzet volt, meg egy jó döntés. Na most felidézhető az, hogy milyen volt az első randevú, ami már randevúnak nevezhető?
2: Hát gondolom, hogy Berekszenszben volt.
1: Az a lényeg, hogy mivel ugye ifjárok voltunk, tehát rengeteget voltunk együtt ifin, tehát ez együtt mentünk, együtt jöttünk, tehát rengeteget időt töltöttünk együtt, és maga az IFIN való közös együttlét is, ez egy nagyon megerősítő volt számunkra legalábbis, vagy számomra legalábbis mindenképpen, és mai napig is bennem vannak azok az emlékek, amikor hazakísért, és álltunk, beszélgetünk, tehát ezek olyan kellemes emlékként maradtak meg.
0: Ezt értem, de ez mégiscsak egy IFI után.
1: Igen. Hogy igazából mikor volt az első ilyen randi, tehát nem is tudnám megmondani, mert mi tényleg sülefővel együtt voltunk, lehet mondani.
0: Jó,
1: tehát...
0: volt-e lánykérés?
2: Igen, volt az. Pünkös volt, mi volt akkor?
1: Tehát először volt egy olyan, amikor csak te, akkor főzött nekem.
2: Aha, az március 8-a volt szerintem.
1: Igen, és akkor meg volt a nagy lánykérés.
0: Főiskolán való találkozások, ifis hazakísérések és a lánykérés között ott mennyi időt telt el?
1: Hát igazából...
0: Évek, hónapok?
1: Évek?
2: Hát voltak azért... évek?
1: Biztos, hogy voltak. Hát számomra, amikor befejeztem a főiskolát, már akkor együtt voltunk, és akkor utána dolgoztam is, még utána házasodtunk össze.
2: Hát én 4 évig tanítottam, 2004-től 2008-ig.
1: 2009-ben fejeztem be a főiskolát. Utána még dolgoztam.
2: És 12-ben házasodtunk össze.
1: Igen, úgyhogy azért...
0: És a házasság előtt mennyivel volt a lánykérés?
1: Nem sokkal, mert ugye volt egy haláleset is, és akkor...
2: Ezt átoltuk, igen, egy átoltuk,
1: édesabb által. Tehát az esküvőt toltuk el, az eljegyzés már meg volt korábban, csak az esküvőt átoltuk az
0: eljegyzés. Tehát akkor az eljegyzés és az esküvő között 1 év telt el?
1: Igen, körülbelül.
0: Több. És az eljegyzés több? Legyen 2?
2: Kicsit, mert akkor ugye pünköskor kértem meg a kezed, akkor éven nem házasodtunk, az is a következő nyáron.
1: Igen.
0: Akkor másfél év. Jó. Lánykérés és mondjuk az első meg nem nevezhető randevú között, meg akkor egy pár éve.
1: Igen.
0: Zoltánnak egyébként hasonló a memóriája, hogy ennyi év után is, vagy ez már akkor is ilyen jól rögzítő ember volt fiatalon?
1: Ő csak azt jegyzi meg, ami tényleg nagyon kell. Úgyhogy ez meg, ami megtörtént, már megtörtént.
0: És ez egyébként egy egyházasságban, ez női szempontból ez egy jó tulajdonság?
1: Néha fájdalom, de úgy alapvetően elfogadom, hogy van.
2: Elviselhető.
0: Jó, milyen volt az esküvőjük?
1: Hát ez egyik legszebb nap. Tényleg minden annyira szuperül alakult, tehát az időjárás miatt is nagyon izgultunk, mert egyrészt végig nagyon hűség volt az előtt napokon, sőt hetekben egész időszakban meleg volt a nyáron, és pont aznapra olyan jó kis idő lett, tehát kellemes. Eleve mondjuk nem volt túl nagy eskült, tehát 80-ig voltunk körülbelül. Itt volt a faluban rendezve, mert ott van egy, illetve bóhátok, most már nem működik egy ilyen kis
2: terem.
1: Most már a háborút, illetve nem, a Covid óta bezárt. És hát igazából tényleg minden olyan klapra alakult, hogy egyszerűen mindig úgy emlékszem vissza arra napra, hogy ez tényleg az egyik legszebb napunk, legalábbis nekem mindenképpen.
0: Annyira szép volt egyébként, mint aminek mondjuk 10-12 éves korában egy beregrákosi kismány
1: elképzeli? Szerintem. Igen, tehát tényleg minden. Tehát annyira az Isten áldását éreztük egész nap, hogy úgy velünk volt, hogy mindenhol van. Odaértünk időbe, tehát az egész vacsora. Egyrészt nekem az pozitív volt, hogy nem volt nagy ivászat, tehát ez is egy nagy pozitív volt. Hogy, tehát mi olyan családban nőttünk fel, hogy nem ezen van a hangsúly, tehát ez nem volt úgy nagyon nagy előtérbe helyezve, és csodálkoztak is az éttermesek, hogy nem kell piát hordani állandóan az asztalra. És tényleg programok voltak, volt egy nagyon szuper büféjünk.
2: Aki hivatalosan nem bőfé, de nagyon
1: igen, és nagyon ügyesen levezeték voltak a játékok. Tehát tényleg minden nagyon szuper volt.
2: Szerintem a legszebb része a kikérés volt.
1: Igen.
0: Ezek szerint volt kikérés.
2: Gitárral és hegedővel. Én gitároztam, a nagy bőfé pedig hegedült, és akkor úgy énekeltünk egy éneket. És amikor
1: csak te énekeltél.
2: Én énekeltem. És amikor Erika megjelent, kijött, tehát az nem vagyok egy szentimentális ember, de akkor nagyon könyvbe lábolt a szemem minden az ilyen.
1: Hát én is ribírtam kisírás nélkül, ugye próbáltam, hogy ne könnyezem végig.
2: Csodás pillanat.
1: Tehát annyira szépen énekeltek el, fölén kedvesem, az éneket énekelt el.
2: Azóta se énekeltem szerintem.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy volt azóta már éneklés.
2: Közös éneklés van sokszor is, de így nem.
0: Ezt a darabot.
2: Szerintem nem.
1: Ezt mondjuk.

0: Család!
1: Egy picit már itt rákanyarodtunk arra menet közben egymás tulajdonságaira. Hogyha először Zoltánt kérdezem most, ha felidézi azt az időszakot, amikor még az ismerkedésük volt, nem is feltétlenül a kapcsolat, akkor mi volt az a mondjuk három tulajdonság, ami igazán vonzóvá, figyelemre méltóvá, érdekessé tette Erikát? Külső, belső, bármilyen.
2: Nekem nagyon vonzó volt az, hogy közös érdeklődési kör. Tehát ez, hogy ugyanúgy fontosan tartottuk az ifjúsági közösségben való részvételt, a családi háttér, tehát az, hogy a szülei milyen értékek szerint nevelték, meg ő ezeket is tartotta, meg a szépsége.
3: Igazából a megbízhatósága az mindig nagyon vonzó volt nekem. Segítőkészsége, tehát ez mai napig nagy erénye, hogy tényleg mindig ott van, ha szükség van rá. Az őszintessége sok esetben pozitív, de sok esetben negatív számomra. Mert sokszor olyan dolgokat is kimond, ami lehet, hogy jobb lenne, ha inkább elhallgatná.
1: De másokra nézve jobb lenne? Vagy?
3: Én másokra gondolok inkább, mert igazából sokszor ő csak viccnek szán dolgokat, ami aztán másoknak meg lehet, hogy az okul esik. De alapvetően nem baj ez, csak néha erről úgy fel kell hívnom a figyelmét, hogy...
2: Nem, hát én akarattal nem bántam.
3: Igen, ez tény, hogy tehát nem akarattal, tehát nem akarok bántani senkit.
2: Csak pozitív, hogy hívják, ez jó szándékkal, javító szándékkal mondok meg egy dolgot néha.
1: Azt kérdezném, hogy mi az önök családjának az erőssége? Hogy miben igazán jók így együtt a Balázs család? Akkor mit lehetne erre mondani?
3: Szerintem nekem az időt az elsősorban eszembe tenni akarást, tehát hogyha valamit csinálni kell, akkor igyekszünk odaállni. Tehát bármiről is legyen szó.
2: Hogyha a közösség érdekében, tehát mondjuk akár a gyülekezeti dolgokban vagy.
1: És mondjuk a belső működés tekintve, amitől ez a család jól működik. Például jön egy probléma, jön egy döntés helyzet a család életébe. Akkor azt mi alapján döntenek, hogy jobbra vagy balra, fel vagy le?
3: Mi van Istentől kérünk elsősorban mutatást?
2: Leülünk, imádkozunk.
1: Igen?
2: Közösen, igen.
1: És egymás közötti kommunikáció például, dolgok megbeszélése?
3: Hát mondjuk ezen mi is iszolni kell, hogy többet beszélgessünk, több időt szállunk arra beszélgessünk. Tehát ezt látjuk mind a ketten hiányosságként, hogy erre kevés időt szállunk.
2: Sok futás mellett, igen, ez van, hogy este későig, akár keltet, akármit is, és mire bejövünk, akkor már ez annyira fáradt az ember, hogy...
3: Főleg ez a tavaszi nyári időszak, ez egy tényleg tempós és mozgalmas, ilyenkor elég kevés idő jut. Sok mindenre, ami fontos lenne.
1: Ez kezdetektől egyébként jellemző? Vagy igazából csak mondjuk az elmúlt pár év hozta meg, hogy ilyen nagy tempó diktálnak?
3: Nem is tudom. Szerintem a gyerekek óta még inkább. Nyilván tette több a feladat is.
2: Iskola időben ugye házikat kell átnézni, mikor este 6-kor hazaérek, akkor még utána itt várnak a házi feladatok, ami az én reszortom, tehát amit meg tud Erika oldani velük, azt megteszi. Van, ami nekem feladat kell, és akkor utána még a ház körül, amit el lehet intézni. Nyáron meg ugyanúgy a kert miatt, úgyhogy kevés idő jut, amikor tényleg csak egymással foglalkozhatunk, vagy egymással megbeszélgethetünk dolgokat. Azért szoktunk örülni egy-egy ilyen hétvégének, amikor át tudunk menni kicsit pihenni.
3: Főleg, amikor házaspáros van az.
2: Nagy családos programok.
1: Értem. Jó. Mit szeret együtt csinálni a Balázs család? Van-e olyan tevékenység, amit a család minden tagja nagyon vár és szeret?
3: Hát a kirándulásokat mindenképpen. Akár csak küldeni, együtt elmenni, vagy bármilyen nagy családos rendezvény van, akkor azt mindig jelvezettel kihasználjuk. Nagyon szeretünk énekelni.
1: Énekel? Azt hogy képzeljem el? Itthon leülnek, hangszer előkerül és...
3: Igen.
2: Gitár,
3: vagy a gyerekek, akár a citerát, vagy a cukorlelét, ők játszanak. Éneklünk közösen.
1: Mert pont azt akartam kérdezni, mi van akkor, amikor még az időjárás nem engedi meg, hogy kirándulni menjenek, vagy kimozduljanak, mondjuk egy hosszú téli estén.
3: Igen, társasozás, filmezés, közös filmezés, ezt is nagyon szeretjük együtt a gyerekek. Különösen a kicsi mindig felhozza azt a kérdést, hogy együtt lesz ma a család. Tehát ezt így mostanában ezt vettem észre, hogy ez neki így fontos, hogy együtt legyen a család, hogy együtt csináljunk valamit. Mindegy, hogy mit csak, hogy együtt legyünk, és ez igénylik.
1: Az mennyire volt tervezett, hogy nagy családosok lesznek?
3: Én részemről mindenképpen ez volt bennem, és ő is így gondolkozott.
2: Vonzó volt, tehát mi ketten vagyunk öcsémmel testvérek, de láttuk az ő családjukat, ők hárman vannak, hogy mindenképpen legkevesebb három.
1: És most, hogy így nagy családosként élnek, nem sok a három gyerek? Három fiú? Nem?
2: Mindegyiket hálát adunk, tehát ez nagyon örülök neki mind a háromnak.
1: Jó, máshogy kérdezem, nem kéne ide egy kislány is?
3: Hát nyilván ez. Mondjad.
2: Akkor a harmadik babát vártuk, általában korábbiaknál is, de elkísértem az ultrahangra kivizsgálások. És akkor a harmadik gyereknél, Ábelnél, amikor ott volt az a kivizsgálás, hogy akkor most már fog látszani valószínűleg nem, akkor nem tudtam elmenni. és munkában kellett lennem, dolgoztam, és akkor egyszer csak felhív telefonon, és sír bele a telefonban. És én nem tudtam, mi van. Minden lejátszódott bennem. Valami hiányzik, beteg, valami gond van a babával, hogy egy kis után, nem tudom mennyi időt állt, lehet csak 10 másodperc, lehet, hogy fél perc, nekem nagyon hosszúnak tűnt, kinyögi, hogy most már biztos, hogy fiú. Nem, te ilyet ne csináljál velem, mert tényleg belém hoztál mindent. Nyilván nagyon vártunk volna kislányra, tehát ez nagyon bele is élte magát, hogy biztos kicsit talán másképp is folyt le a terhesség, úgy érezte, hogy valószínűleg, hogy kislány lesz, na, de majd meglátjuk.
3: Kétszer volt hány ingerem,
2: úgyhogy aztán úgy nem volt a másik gyerekén. De fiú lett, és örülünk neki.
1: Lesz még esetleg próbálkozás? Vagy...
3: Volt terben, aztán ugye minél idősebb az ember, annál nehezebb vág bele.
1: De ebben a korban meg
3: aztán. Hát ez az, hát már ebben a korban nehéz. Ahogy az urakanyja, tehát igazából, hogyha nyilván ő dönt, hogy igen, akkor örömmel fogadjuk.
1: És 3 fiúval milyen egyébként szülőnek lenni? Mi lehet a legnagyobb kihívást?
3: Igazából így, ahogy gyerekek között is mozgunk, egyre inkább azt látom, hogy örülök neki, hogy fiaim vannak.
1: Igen?
3: Igen. Tehát a fiúk sokszor azzal jönnek hozzá, hogy már megint összevesztek a lányok, már megint hisztisztek, már megint. És akkor, tehát náluk nincs ez, hogy most, jaj, nem játszott velem, ilyeneket nem hallok, meg összevesztünk, tehát ilyenek nincsenek. Meg a másik az, hogy sokszor végignézem, hogy azt a hosszú hajat mennyi ideig kell fésülni, fonogatni, stb. És ebből a szempontból is mennyivel egyszerűbb.
1: Akkor ezek szerint Erik a gyerekkorban nem babázott sokat.
3: De, babáztam, nem is arról van szó, csak most valahogy lehet, hogy azért, mert évek óta ugye ebben vagyok benne, és így ezt így élvezem most. De nyilván örülnék egy kislánynak is természetesen, és biztos felszegnő, hogy én nem állim, csak ezt most így élem meg.
2: A fiúk is van, hogy összekapnak azért. Tehát
3: nyilván, persze, hát azért előfordul,
2: hogy egymásnak oda szólnak, vagy oda. Igen.
3: Igen.

0: Én nevet kérek szépen?
1: Balázs Áron.
2: Balázs Ábel.
3: Balázs Dániel.
0: Áron, mit szerettek legjobban együtt csinálni?
1: Együtt lenni a családdal, kikapcsolódni.
0: Mi jelenti a kikapcsolódást? Az mit jelent? Most ugye nyár van, 40 fok, van kint egy medence.
1: Lehet mondani, hogy fürödni is, de lehet gondolni arra is, hogy programokon részt venni.
0: Tudsz mondani egy programot, amire mondjuk úgy szívesen megy a család?
1: A Vadvölgybe.
0: Vadvölgy? Az igen. Ott lehet pihenni is, meg egyebeket is, ugye?
1: Igen.
0: Te vagy a legfiatalabb, ugye?
2: Utána ő. És én a legkisebb.
0: Na milyen legfiatalabb fiú testvérnek lenni ebbe a családba?
2: Jó.
0: Túl szigorúak a bátyáid?
2: Nem mindig.
0: De azért előfordul. Mi az, amit te legjobban szeretsz együtt csinálni a családdal?
2: Fürödni, meg elmenni valahova, együtt lenni. Bárhova elmenni, ahova csak tudunk menni.
0: Mi van akkor, tőled már egy kicsit máshogy kérdezem, mi van akkor, hogyha nem tudtok elmenni sehova, és itthon kell lenni, mondjuk tél van, hideg van, akkor mit szeret együtt csinálni a család?
3: Társasozunk, filmezünk.
0: Milyen filmeket néztek ilyenkor?
3: Mikor miatt?
0: Utolsó kérdésem az volna, te gondolkodtál már azon, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
1: Gondolkoztam, és még nem végleges, de szerintem programozó és masszér.
3: Én még nem tudom, majd eldőlik valamikor.
0: Nem is volt semmi, amit így szerettél volna?
3: Hát még nagyon kicsi koromban kertépítő szerettem volna lenni.
2: Több mindenet. Szakács is, masszácsos is, építkedni is.
0: Építeni vagy tervezni a házakat?
2: Építeni.

0: család!
1: Úgyhogy picit a jövőről kérdezném Önöket, az ideális jövőről, a háború nélküli jövőről, és mondjuk 15-20 év múlva, vagy 10-15 év múlva visszajövök Önökhöz, akkor minek örülnének, mi fogadjon engem? Tehát milyennek szeretnék látni a családjukat mondjuk 10-15 év múlva?
2: Hát nyilván a gyerekeink jövője az, ami a legfontosabb számukra, hogy tényleg jól felkészítsük őket az életre, hogy meg tudják állni a helyüket, becsületes istenfélő emberekként, és hát azt, amit átterveznek, illetve amit leginkább az, amit az Úr elrendelt számukra, az meg is történjen az életükben is.
3: Szeretnénk, ha itthon lennének, itthon tanulnának, meg kelljen feltétlenül külföldre menni. Mondjuk 3-15 év múlva már, az már szakma is lesz a kezében valószínűleg, mert ugye 13 plusz 18, akkor már valahol.
1: Akár több is, mint szakma a kezében.
3: Végzettség, szakma, reméljük, hogy család is már. Egy-két unoka is jó lenne, mert szerintem a 60 éves korul.
2: Igen, minél fiatalabban szeretnék nagymama lenni, tudjuk nekik segíteni. Úgyhogy ez azért jó lenne. Bár nyilván túl fiatal nagymama nem leszek, mert eleve később ment a férhez.
1: Sose később. Itt az előbb a gyerekekkel kapcsolatban elhangzott az, hogy szeretnék, hogyha istenfélő emberként élnének. A hit, a vallás, a jóisten, az mennyire van a vallás család életében, akár a mindennapokban, vagy az ünnepnapokban jelen?
3: Napi szinten reggeli áhítattal kezdünk, tehát közösen úgy indítjuk a napot. Általában mondjuk ilyenkor, mikor nyáron, akkor nyilván tovább valószínűleg, úgyhogy akkor csak Erika van velük, én már nem ezek részt ebben. De este közös meseolvasás, közös áhítat, imádkozás van, amikor mind a hárman imádkoznak, van, amikor csak egy-kettő, de ez benne van, tehát ez napi szinten van. Heti rendszerességgel járunk a gyülekezetbe, és nem tiszteletem, még hétközben is szoktunk elmenni hétközi alkalomra. Úgyhogy mi szeretnénk azt, hogy ez a közeg ne legyen idegen számukra.
1: Tehát, hogy... És a gyerekeken mennyire érződik az, hogy mozdulnak ehhez a... hogy lehetőséget látnak ebben a dologban, nem pedig egy programot, amire menni kell?
2: Vagy... Ez abból belenőttek, tehát szó szerint pár, illetve Áron szerintem még egy hetes vagy kéthetes volt, amikor már ott volt a templomba, és sose felejtem el, hogy ugye mentünk, még kicsik voltak, és akkor előtt az egyik, hátul a másik, és akkor mentünk, vittem őket az óviba, és
3: biciklin.
2: És tehát úgy van az óvi, hogy ugye jobbra kell menni az óviba, balra, ha fordulunk, akkor a templomba, és akkor elindultunk a jobb irányba, és akkor megszólalt már, nem tudom melyik, hogy anya, tehát ne oda menjünk, a templomba menjünk. És akkor ez úgy bennem maradt mai napig, hogy ezt úgy szeretnek járni. Nem kényszer számukra.
3: Nyilván van néha, hogy szeretnék inkább aludni, főleg egy fárasztó szombati nap után, akkor szeretnék, úgymond hosszabban, lehet mondjuk, hogy figyeljetek, ez a rend, tudjátok, együtt megyünk, és akkor nincs több siránkozás, semmi, elfogadják, tehát tudják, hogy ez...
2: Tehát elsősorban az a lényeg, hogy ott legyenek a szülők, mert nincs ott a szülő, akkor a gyerek sem fog menni.
1: A példa.
2: Most ugye táborban voltunk, és fájlaltam azt, hogy úgy köszöntünk el, hogy vasárnap találkozunk, és alig volt egy pár gyerek. Tehát ez, és nyilván, hol nincs a szülő, ott a gyerek sem fog elmenni.
1: Hogyha azt kérdezem Önöktől, hogy 2026. június végén a Balázs család boldog-e, akkor arra mi a válasz?
3: Feltétlenül együtt vagyunk, és ez már az boldogságnak egyik alapja, tehát együtt tudunk lenni.
2: Igazából nyilván háborús helyzetben élünk, de én minden nap azt tudom elmondani, hogy csak hálásak lehetünk. Tehát nyilván nehézségek, meg panaszkodhatnánk reggeltől estig, de nem szabad. Tehát csak hálát adhatunk, megőriz az Úr nap, mint nap.

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvésére.

Ez volt a Zenesáv, köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a zenei utazáson, ahol Tiesto mester művei ragyogtak a központban. Legközelebb újabb zenei témával jelentkezek itt a Pulzus FM-en. Búcsúzik a szerkesztő és műsorvezető Antal István. Sziasztok! Сегодня в программе музычный трек мы ознакомились с нидерландским диджеем, музыкантом, композитором и продюсером электронной музыки Тиесто. Слушайте сегодня далее с радио Пуль.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Esti mese, álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvésére.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásároslaménytól nem messze, mindössze egy kellemes kirándulásnyi távolságra találjuk Nyírbátort, ahol egy különleges kulturális időutazás várja a látogatókat. A város egyik kiemelkedő nevezetessége a Bátori István Múzeum, amely a híres bátori család örökségét és a település gazdag történelmét mutatja be. A múzeum egy történelmi hangulatú épületben kapott helyet, és már önmagában is egyfajta időkapu. Falai között a középkor, a reneszánsz és a későbbi korok emlékei is megelevenednek. A Bátori család egy meghatározó szerepet töltött be a térség és az ország történetében, birtokközpontjuk pedig Nyírbátor fejlődésének motorja volt. A kiállítások segítségével a látogatók megismerhetik, hogyan vált a település mezővárossá, milyen volt az élet a középkori birtokokon, és milyen kulturális örökséget hagytak ránk a bátoriak. A múzeum nem csupán tárgyakat mutat be, hanem történeteket mesél, egy letűnt kor mindennapjait, értékeit és emlékeit idézi fel. Nyírbátor ráadásul nem csak a múzeum miatt érdemes a figyelemre, a város híres gótikus templomai is a magyar építészet történet kiemelkedő emlékei közé tartoznak, így a környék egy igazán tartalmas kulturális kirándulást kínál. Ha tehát Vásárosnamény környékén keresünk egy rövid, de élményekben gazdag úticélt, Nyírbátor és a Bátori István Múzeum kiváló választás lehet, ahol a történelem nem a vitrinek mögött, hanem szinte kézzel fogható közelségben van jelen.

0: la.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Radio Pulse.
3: Szép jelasztatva. Jó din FM.
2: Klassne Radio.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.
1: Привіт, це Гросу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt!
3: Volt egyszer egy király, s ennek egy leánya. Olyan szép volt a király kisasszony, hogy sehol sem volt mása, de olyan gőgös is, olyan elbizakodott, hogy minden kérőjében talált valami kivetnivalót. Egymás után kosarazta ki kérőit, de nem érte be ennyivel, még ki is gúnyolta őket. A király egyszer nagy ünnepséget rendezett, birodalmából, meg messzi országokból meghívott minden ifjút, aki leányának kezére pályázott. Rend és rang szerint vonultak fel az ifjak, előbb a királyfiak, hercegek, grófok, bárók, aztán a nemes emberek. Ellépdelt a király kisasszonya kérők sora előtt, szemügyre vette őket, de egyikünk mellett sem ment el gúnyos szó nélkül. Ezt kövérnek találta. Boros hordóhoz nem megyek, mondta. Az túlságosan magasnak. Égi meszelő se lesz a párom, kiáltotta. A harmadik alacsony volt hozzá, hiszen ez elfér a zsebemben. A negyediknek a sápadt arca nem tetszett. Olyan fehér, mint a halott. Az ötödik meg túlságosan piros volt. Kakastarék képű. A hatodikat görbének találta. Egyenesre kellene kalapálni, gúnyolódott. Senki sem tetszett neki. Legelől a sorban egy derék királyfi állott, akinek egy kissé görbe és hegyes volt az álla. Őt kacagta ki a legcsúfosabban a király kisasszony. Nézzétek csak, kiáltotta nevetve, hiszen ennek olyan az álla, mint a rigócsőre. El is nevezte nyomban a királyfit rigócsőr királyfinak. Az öreg király, látva, hogy a leánya hogyan gúnyolja ki a sok derék ifjút és kosarasz ki mindenkit, haragra lobbant, s ráparancsolt a lányára, hogy a legelső koldushoz, aki arra vetődik, feleségül kell mennie. Néhány nap múlva egy énekes koldus állt meg az ablak alatt, alamizsnát kért. A király, amikor meghallotta énekét, leküldte a szolgáit. Vezessétek elém azt a koldust! Belépett a koldus piszkos, rongyos gúnyájában, énekelt a királynak meg a leányának, s amikor énekét befejezte, szerény adomány értesedezett. A király azt mondta neki, olyan szépen énekeltél, hogy jutalmul, feleségül adom hozzád a leányomat. Megijedt a király kisasszony, de a király kérlelhetetlen volt. Megfogadtam, mondta, hogy feleségül adlak a legelső koldushoz, aki a palotámba vetődik, és állom szavamat. Hiába való volt minden rimánkodása. Papot hívtak, s az nyomban összeadta a király kisasszonyt, meg az énekes koldust. Az esküvő után azt mondta a király, nem illő, hogy egy koldus felesége királyi palotában lakjék, eredj az urat hajlékába. Kézen fogta a koldus a feleségét, úgy vezette ki a palotából. Bizony, gyalog járt most a király kisasszony. Útjukban egy nagy erdőhöz értek, megszólalt a király kisasszony. De szép erdő, ugyan kié? Ez a rigócsőr királyfié. Felesége lettél volna, ez az erdő tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett rigócsőr a párom? Tovább mentek. Nem sokára egy nagy réd szélére értek. Megszólalt a király kisasszony a koldús felesége. De szép rét ez, vajon kié? Hát rigócsőr királyfié, ki nem kosaraztad volna, ez a rét is tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett rigócsőr a párom? Folytatták útjukat, nagy városba értek. Megszólalt itt megint a király kisasszony. De szép város, ugyan kié? Hát rigócsőr királyfié, felesége lettél volna, ez a város tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett rigócsőr a párom? Nincs ez rendjén, mondta végül a koldus, hogy te folyton más férj után áhítozol. Velem talán be se éred? Tovább mentek, végre egy egészen kis ház elé értek. Megszólalt a király kisasszony a koldus felesége. Kidőlt, bedőlt, ütött, kopott. Hát itt vajon ki lakhatott? Ez bizony az én házam, és mostantól fogva a tiéd is, felelte a koldus. Ebben lakunk ezen túl. Nagyot kellett hajolnia a király kisasszonynak, hogy az ajtón beférjen. Hát a szolgák hol vannak? Kérdezte. Szolgák? Nevetett a koldus. Itt bizony magadnak kell elvégezned mindent. Rak tüzet szaporán, forralj vizet, főz nekem vacsorát, mert éhes vagyok. Nem értett a királylány sem a tűzrakáshoz, sem a főzéshez, hogy is értett volna. A koldusnak magának kellett munkához látnia. Elköltötték az inséges vacsorát, aztán nyugovóra tértek. Másnap a koldus már kora hajnalban felkeltette a feleségét, s ráparancsolt, hogy végezzen el minden munkát a ház körül. Így éltek szűkösen néhány napig, amíg csak ki nem fogytak mindenükből. Akkor azt mondta az ura. Nem megy ez így tovább, kedves feleségem. Kosarat fogsz fonni ezen túl, mert levegőből nem élünk meg. Kiment az erdőre, fűzfa veszőt vágott, és hazavitte az asszonynak. Az kénytelen, kelletlen munkához látott, hanem a hegyes veszők, alig hogy hozzájuk nyúlt, felsebezték kényes kezét. Na, látom, ezzel nem sokra mégy, mondta a koldus. Fonj inkább, talán ahhoz jobban értesz. Leült a király kisasszony a rokka mellé, de a durva fonal elvágta gyenge ujjait, nyomban kiserkedt a vére. No lám, mondta a férje, nem értesz te semmiféle munkához. Rosszul jártam veled. Mást kell megpróbálnom. Csuporral, bögrével fogunk kereskedni. Te majd kiülsz a piacra, és kínálgatod a portékát. Jaj nekem, kesergett magában a király kisasszony, ha arra vetődnek apám alattvalói, s meglátják, hogy csuprot árulok a piacon. Csúful kinevetnek. De hiába síránkozott, engedelmeskednie kellett, ha nem akart éhen halni. Jól indult a vásár, sok edényt eladott mindjárt. Az emberek szívesen vásárolták a szép asszonytól, nem is alkudoztak. Olyanok is akadtak, akik kifizették a csupor árát, de a portékát otthagyták. Amikor a piacon szerzett pénz elfogyott, a koldús megint átadott az asszonynak egy halom edényt, s kiküldte a piacra. Ott üldögélt a király kisasszony a piac tér sarkán, kínálgatta a portékáját. Egyszer csak ott termett egy pityókos huszár, lovával az edények közé tipratott, s ezer darabra törte, zúzta a sok cserépedényt. Sírva fakadt a király kisasszony, azt sem tudta, mihez fogjon ilyettében. Ó, Istenem, mi lesz velem, sopánkodott, mit szól az uram, ha megtudja? Hazaszaladt, és elpanaszolta, hogy járt. Törékeny holmit nem is a piac szélén kell kirakni, korholta a férje. Látom, nem vagy való semmiféle tisztességes munkára. Na de ne sírj! Jártam a királyi palotában, s megkérdeztem, nincs-e szükségük konyhalányra. Azt ígérték, felfogadnak. Ételt kapsz ott, az lesz a fizetséged. Beállott hát a király kisasszony a király szakácsa mellé. Reggeltől estig dolgozott, nem volt megállása. Két zsebébe két kis csukrot tett, abban vitte haza a konyháról az ételmaradékot. Így tengették életüket. Egy napon hírül vették, hogy a király legidősebbik fia alakodalmát tartja. Fellopakodott a szegény király kisasszony a palotába, a nagy terem ajtaja mögött húzódott meg, onnan nézte a fényes sokadalmat. Minden gyertyát meggyújtottak, egymás után léptek be a királyi vendégek. Szépek voltak, ragyogóak. Elszorult a király kisasszony szíve a sok pompa fényesség láttán, szánta-bánta már elbizakodottságát, kevésségét, amely erre a sanyarú sorsa juttatta. A szolgák néha oda vetettek neki egyet mást az incsiklandozó falatokból, azokat két kis csuprába rakosgatta, hogy hazavigye. Egyszer csak belépett a terembe a királyfi. Sejem, bársony volt a ruhája, aranylánc csillogott a mellén. Nyomban észrevette a szépséges teremtést az ajtósarokban, megragadta a kezét, hogy táncba vigye, de a király kisasszony ijetten húzódozott. Akkor látta csak, hogy a királyfi nem más, mint Rigó Csőr királyfi, aki csúfosan kikosarazott. De hiába szabódott, a királyfi bevitte a terembe. Abban a pillanatban kiesett zsebéből a két edényke, kiömlött a leves, széthullott az ételmaradék. Hangos hahotára fakadtak a vendégek, gúnyolták a szegény királyleányt, az pedig szeretett volna a föld alá süllyedni szégyenletében. Kiszökött az ajtón, le akart szaladni, de a lépcsőn valaki utolérte, és visszavitte a terembe. A király kisasszony felnézett. Rigó Csőr királyfi állt előtte megint. Megszólalt a királyfi kedvesen, meleg hangon. Ne félj tőlem! Én voltam az urad, a koldus, akivel együtt laktál a viskóban. A huszár is én voltam, aki az edényeidet összetörte. Meg akartalak leckésztetni. Megbűnhődtél kevésségedért, azért, mert kigúnyoltál engem. Keserves sírásra fakadt a király kisasszony, azt mondta, nagyon megbántottalak, nem érdemlem, hogy a feleséged legyek. Ne sírj, vigasztalta a királyfi. Vége a nyomorúságnak! Üljük meg most igazi lakodalmunkat! A komornák pompás ruhákba öltöztették a király kisasszonyt. Megérkezett a palotába a leányapja is, egész udvarával, és sok szerencsét, boldogságot kívántak az ifjú párnak. Hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak. Magam is szívesen lettem volna vendég veletek együtt, Rigó Csőr királyfi lakodalmán.
2: Volt egyszer egy mese volt!
1: Abban minden mese volt!
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Üdvözlök mindenkit a Pulzus FM hullámhosszán, Antal István vagyok. Ma a Zenesávban egy igazi különleges zenei utazáson veszünk részt, ahol a következő fél órában Tiesto a világ egyik legismertebb DJ-je és producerének ikonikus dalamai, remixei és slágerei állnak a középpontban. Készülj fel a Progressive House, Trance és EDM legjavára. Akkor csapjunk bele!
4: Vítáňa radio slúchačám, za vami vedúčej Ištván Antal i bažajú hárno provesti čas. Sioňu programie muzečný track my oznajomimosia s niderlánskym DJ, muzikantom, kompozitorom i producerom elektronoj muziky Tiesto. Počinajmo!

me. Ez volt a Zenesáv, köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a zenei utazáson, ahol Tiesto Pester művei ragyogtak a központban. Legközelebb újabb zenei témával jelentkezek itt a Púzus FM-en. Búcsúzik a szerkesztő és műsorvezető Antal István. Sziasztok! Сегодня в программе музычный трек мы ознакомились с нидерландским диджеем, музыкантом, композитором и продюсером электронной музыки Тиесто. Залишайтесь и надалі с Радіопульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Pulse FM.
1: Zenesáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: legjobb zenék
1: a te ritmusodra hangolva.
0: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я на 102. И один FM.
1: Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. 92.2 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM. Классное радио. В дорогу.